0: jayo hawo ni nyina mu ma urade sika ne jwete so so ye urade de ya enti ja usika sanu atwuma sam nyina mu ma urade
1: na urade beye
0: obi so hweye obi tie yen o se ne ma atwuma sam ne ma ware sam.